Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölt a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A tárcavezetőt mások mellett a két leendő tisztségviselő, valamint Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is elkísérte. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni, a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ízek honlapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakoznak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás, a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 10 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-18 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Társ Róza, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz reggel. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Hey, little girl,

0: get ready. Kick your shoes off, baby.
1: Jazz reggel. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszentmiklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények, többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek, több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Itthon jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Gulyás Gergely frakcióvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Emellett megnyílt az út a Horizon európai kutatási együttműködéshez is. Orosz Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadásátvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet a jövőben közösen segíti a gyermekek lelki jóllétének erősítését és a családok támogatását is. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott, a munkában csaknem 140 hivatásos tűzoltó, valamint önkéntes is részt vett. A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba. Végül pedig a várható időjárásról. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, ha a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar rádiója.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert
2: kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.

Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. You wanna stab me through the party? Yeah! You wanna stab me through the party?

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha kifejezetten jazzt énekelek, és erre a mai napig nagyon sokszor van példa, még a saját zenekarommal is, de most beszéljünk akkor kifejezetten jazz standardekről. Nagyon szeretem a mai napig a standardeket, és borzasztó jó érzés az, hogy bármilyen helyzetbe kerülök, saját zenekarral adom elő őket, vagy pedig vendégként lépek fel más zenekarokban, akkor minden egyes alkalommal más tud lenni az a standard. Témaéneklés, az eredeti témának a bemutatása azt gondolom nagyon fontos, énekesként mindenképp, de más hangszeresnél is szerintem egy fontos dolog, még akkor is, hogyha már akkor esetleg megjelennek ritmizációban improvizációk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk. Szaniszló Richard Songs of Sunset című albumáról szólnak részletek. De előtte a Weisz Gábor készítette interjúból sok egyéb mellett leginkább címekre kapunk magyarázatot.
4: Megjelent Szaniszló Richard jazz vibrafonos legújabb lemeze. Ez egy kivételesen hosszú album, mert mostanában hozzászoktam, hogy ezek a lemezek ilyen 40-45 percesek, de ez több mint 70 perc és 15 szám van rajta. Ricsi, hogyan alakult ez ki, hogy ilyen sokat tettél fel erre az albumra?
5: Ugye régen jelent már meg albumom, elég régen, és 100-nál több, mármint levédetett szerzeményem van, hát persze dolgozok folyamatosan másokon is, most is, de ami le van védve, az 100-nál több. Így aztán már időszerű volt, hogy valamit megint rögzítsek, és most meg el is döntöttem, hogy minden évben fogok rögzíteni újabb, de persze már nem 15 szerzeményt. Egyébként ez dupla lemez lett volna. Aztán végsősorban a stúdióban szabad kezet kaptam, és szabad kezet adtam a srácoknak is. Végsősorban úgy alakult a számok hosszúsága, hogy nem is kellett dupla CD szerencsére, mert egyébként az azért ez financiálisan kicsit szosabb lett volna.
4: Kik a srácok, tehát a muzsikus társaidat mutasd be, légy szíves.
5: Igen, a legrégebbi motoros a zenekarban Kormos János, aki 25 éve muzsikált velem legelőször. Bögöti Ádám 2019 óta zenésztársam, és Hidász Tamás ő dobon. Bögöti Ádám tehát bőgön, és Hidász Tamás pedig dobon.
4: A dalok címei alapján elég személyesek ezek a szerzemények. Légy szíves, beszélj róluk. A címe is az, hiszen Songs of Sunset, tehát nem is annyira vidám talán ez a cím.
5: Számomra vidám, mert egy olyan helyen élek most, igaz egy albérlet, de olyan helyen élek, ahol az egész látóhatár nyitott. És nekem eleve a délelőtt és a délutáni hangulat az, ami szerintem gyerekkorom óta megfog. Nyilván ugye azt sokan tudhatják már, hogy színlátásommal a hangokra, az akkordokra, a zenére, és ilyen módon nekem ez a narancságás, sárgás hangulat, a piros. Szeretem Orbán Attila festőművész munkáit is, mert nála is dominál ez a szín. Tehát a festőművészetnél is gyakran tapasztalni ezt a dominanciát, és ennek a naplementének is, épp ugyan napfelkeltének is van egy ilyen dominanciája, a narancsága és a kék és a vörös tartománya, ami megjelenik. Tulajdonképpen ennek köszönhető ez az album is. Persze egy pár régebbi szerzemény is újra feldolgozásra kerül, de azért ez a címe. Úgyhogy számomra nem szomorkás. A családi vonatkozásban pedig, mivel régen jelent meg lemez, és azóta annyi mindenkinek tartozom hálával, hogy ezt most be kellett pótolnom ezen a lemezen, és nagy örömmel dedikáltam ezeket a szerzeményeket az ikonikus muzsikus társaimnak, barátaimnak, vagy éppen szüleimnek, vagy a már elhunyt ikonikus zenésznek, például Dave Samuelsnek, akinek köszönhetem részben, tulajdonképpen többek között, hogy a vibrafont megszerettem.
4: Erről beszélj egy kicsit, találkoztatok is személyesen?
5: Sajnos nem. 89-ben hallottam őket először, a Point of View albumon a Spiral Jazz zenekar tagjaként játszott akkor. Egyébként ugyanabban az évben Vasvári Pali The Don't Stop című lemeze is megjelent 89-ben, azt is ikonikus első ilyen impressziónak tartom mai napig. Viszont Vasvári Palika játszott is Dave Samuels Csepregi Gyuszékkal, Így aztán tulajdonképpen vele együtt nőttem fel ezzel a muzsikával, és ahogy ő is ugye, idősült ez a muzsikus, én is cseperedtem. Tehát nálunk az otthon úgy van, hogy Makotó Zona is, mert korábban beszéltek, egy családtag. Tehát ezek a muzsikusok nálunk családtagok, a szüleim is 31-nál évesen hallgatták már őket, velem együtt kénytelenek voltak, ugye, meg is szerették a jazz természetesen. Szóval nálunk ezek családtagok, így van helye tulajdonképpen a családtagoknak dedikált számok között neki is.
4: És látok még egy-két muzsikust, akinek dedikáltál egy-egy számot, ők hogyan kapcsolódnak a te zenész múltadhoz?
5: Hát tulajdonképpen Aldi Meola és Tomi Brechtlein, akik szintén meghatározó lakjai voltak, egy azon koncertnek köszönhetően, ha jól emlékszem, 88-as Montreali Jazz Fesztiválon léptek ők fel, és annak a televízióban le lett adva a koncertje. Rögzítettük is VHS kazettára. Annak idején divat volt ezeket a kazettákat, ami egyetlen felvétel volt, azt hallgattuk, mert ugye nem volt internet, csak az egyetlen volt, és ezen a koncertfelvételen dobolt Aldi Meola mellett Tomi Brechtlein. Aldi Meolának tényleg sokat köszönhetek, hiszen kérésére rögzítettem a Stanislaw Place Di Meola albumot, ami majd az ő segítségével fog megjelenni remélhetőleg, bár nem egyszerű a helyzet, sokat leveleztünk már a kiadóval is erről, úgyhogy hiába Aldi Meola muzsikája, amit én is 8-10 évesen szerettem meg, de manapság ez a fajta komplexitás, tűrés az hallgatóknál most hiányzik, úgyhogy azért van az edukációval se ismert, éreztél, és benne mit letennünk az asztalra, hogy ez ne így legyen. Lévén, hogy a 8-10 éves gyerek is fogékony lehet erre a zenére. Tehát visszatérve Aldi Meolának sokat köszönhetek zenéje által, és hát Tomi Brechtlein. Aldi Meola természetesen ezen albumon nem közleműködik, neki dedikáltam egy szerzeményt, ha szárharmonikázom. Ez korábban meg is osztotta a közösségi oldalán. Tomi Brechtlein pedig ugyanennek kapcsán a közösségi médiában barátkoztunk össze, megtetszett neki a szerzemény és a játékom is, sőt, még tervezzük a további munkát is, persze nagyon nehéz lesz szervezni ide bármit is, de azért megpróbálom. Úgyhogy az egyik szerzeményben, a New Atlantis című szerzeményben dobol közleműködik, otthon rögzítette amerikai otthonában.
4: És hát említetted a természet szeretetedet, és egy-két ilyen című szám is van, tehát amellyel például telet idézed, vagy a naplementét természetesen. Ha vannak, ott esetleg jártál, hogy az egy álom, hogy oda elkerüljön?
5: Nem, az is a színeknek köszönhető. És ennek a szerzeménynek Havanna és Hope, remény a címe. Nekem az érzéseknek is színe van, vagy a betűknek, számoknak természetesen, ebből fakadóan, de nekem ez a maga Havanna az nem egy ilyen nyaralási vágy, bár viccesen így mondtam a koncerten, és így konferáltam, hanem maga az a tájegység, ott is egy ilyen naplementét, az maga magának a tájnak, a hangulatának, a vízpart, a hullámok, ez a fajta naplemente és ez a fajta színvilág, ugyanaz, mint a remény színe, de nem mint nyaralási remény, most viccből mondom, tényleg nem, hanem magának az érzésnek a színe is számomra. Ugyanez, a hó, a remény.
4: Említettem a telet, esetleg ez a kedvenc évszakot, hogy a évszakok közül tulajdonképpen ez jelenik meg egyedül?
5: Hát tulajdonképpen azért van természetesen a szóló zongorázásnak, amikor én otthon improvizálok, sokat szabadon improvizálok, de maga az improvizációnak nálam ebben van egy ilyen melankolikus jelleg, az tény, és ez egy ilyen téli napon született improvizáció, szabad rögtönzés, és azt tulajdonképpen hál' Istennek nagyon sok mindent rögzítek otthon ilyenkor, és ez így kerülhetett fel a lemezre, hogy elég jó minőségben rögzítettem ezt a felvételt, hál' Istennek, és sokszor hallgatgattam, és így került rá a lemezre.
4: Akkor jól értem, hogy a lemezen is nem csak vibrafonozol, hanem például zongorázol is?
5: Igen, zongorázom, némelyik szerzeményben vagy ilyen elektromos midi gitár hangszín is rajta, azt annak idején pont az említett márványtermű koncerten is használtam, és mondták is hangmérnökök, hogy mennyire naturalisztikus, szép gitár hangja van, azon játszottam fel egy teljes szerzeményt a Család címmel, a legesleg utolsó szám, és zongorázom, persze ezek elektromos zongorák, meg bőgő hangszínen és szintetizátor, ilyen dolgok is szerepelnek a lemezen, amiket utólag otthon vettem fel.
4: És esetleg az albumanyaga hallható lesz majd valamikor?
5: A koncertek szervezése folyamatban van, nem egyszerű, de nem lehetetlen. Úgyhogy majd jelentkezem később az infókkal, hogy hol és mikor.
3: Várjuk a fejleményeket. Stanislaw Richard szavai után következenek a szerzeményei, természetesen a teljes lemez anyaga hosszúságának korlátja miatt nem fér bele a mai adásba. Közreműködik Kormos János akusztikus gitáron és basszusgitáron, Bögöti Ádám a bőgős, Hidász Tamás és Tom Brechtlein dobol, hallunk majd különleges hangszereket, így a zongora és a vibrafon mellett a Bass Native Instrument, vagy a Maletkát is szerephez jut. Téma cím szerint elhangzik Song for Juliana, dedicated Tommy Grandma, The Golden, dedicated to Aldi Meola, Prayer, Havanna, Hope, Song for Dave, dedicated to Dave Samuels, The Purple, New Atlantis, A Story of You, dedicated to my father and mother, fér bele a mai összeállításba.

0: A mai éjszakai jazzklub a lemezbemutatóként szóltak részletet Szaniszló Richard Songs of Sunset albumáról. Az elhangzott témacímek Song for Juliana, Dedicated Tommy Grandma, The Golden, Prayer, Havana Hope, Song for Dave, The Golden, Dedicated to Aldi Maola, Prayer, Havana Hope, Song for Dave, Dedicated to Dave Samuels, The Purple, New Atlantis, History of You, Dedicated to My Father and Mother fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket a mai éjszakai jazzklub végén. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Impro. Ez volt a Jazz Club a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Nagy János zongoraművész és Frenki Látó hegedűművész koncertje hallható. Majd ezt követően a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Súlyos orosz légitámadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakó övezeteit éjszaka. Dnyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek, a halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint 500 000 kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószeres bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. A közbeszerzést még idén kiírják, az első új járművek pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. Július végéig meghosszabbították a felsőoktatásban használt tiszta szoftver programot, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán emlékeztetett, a korábbi szerződés februárban lejárt, de az előző kormány nem gondoskodott a hosszabbításról. A miniszter közölte, dolgoznak a program hosszú távú fenntartásán. Idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 13.59-es adományvonal hívásával vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet támogatni. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről értesült a 444. Demeter Szilárd a hírportárnak elmondta, a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke marad. Az alapítvány jövőre egyelőre bizonytalan, miután Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy megszüntetné a nem egyetemeket fenntartó közérdekű alapítványokat. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Szinte mindenütt csökken a felhőzet, és többnyire napos az idő, futózáporok a keleti tájakon lehetnek, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
4: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazz zenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek, a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madar a tolláról, embert
2: kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Nagy János zongoraművész és Frenki Látó hegedűművész koncertje hallható. Majd ezt követően a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Arra kell nagyon figyelni, hogy ne a megfelelési kényszer vezérelje azt, hogy mondjuk én most így akarok játszani, vagy ilyen zenét akarok írni, hanem tényleg ez az önazonosság, ez mindig egyre fontosabb, de már a kezdetektől is nagyon-nagyon fontos. És ehhez valahol penge élen, vagy egy ilyen kötéltáncra tudok gondolni, amikor tényleg zenét szerez az ember, hogy egyrészt nem szabad semmivel se foglalkozni, semmilyen külső behatással vagy gondolattal, ami így ez most nagyon ilyen, vagy nagyon olyan. Tehát egyrészt hagyni kell, hogy tényleg a zene csak így átáramoljon rajtunk, illetve szülessen valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Nagy János zongora művész és Frankie Lato hegedű művész koncertje hallható. Majd ezt követően Miles Davisre emlékezünk.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak hasonló alapkövek, hasonló építőkövek, amikre építkeznek, de van, ami igazából teljesen más a felépítésében. Például az, hogy ugye a jazz az alapvetően ritmus alapú stílus, és a komoly zene meg inkább melódia alapú. És ezek között ügyesen át lehet járni egyébként, csak beletelik pár évbe, amíg az ember ezzel így tud zsonglőrködni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortár zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Nagy János zongoraművész és Frankie Lato hegedűművész koncertje hallható. Majd ezt követően Miles Davisre emlékezünk.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert
5: kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy az azt követő 7 éves költségvetésről. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tarth Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. A női vezetők új generációja formálja át az intézményeket és kérdőjelezi meg a mélyen gyökerező társadalmi normákat. Erről beszélt az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes Belgrádban a női parlamenti képviselők világkonferenciáján azt mondta, az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak Magyarországon, a változásokban jelentős szerepet játszott egy alulról szerveződő mozgalom, amelyben a nők meghatározó szerepet játszottak. A házelnök a közéletben szerepet vállaló nők történelmi előképeiként az egri nőket említette. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. A Halhatatlanok társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói Érdi Sándor és Szegvári Katalin alapította olyan előadó művészeknek, akik tehetségükkel kiérdemelték a társulat örökös tagságát. Végül az időjárásról. Estig marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között lesz.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az abstrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazz zenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Nagy János zongoraművész és Frankie Lato hegedűművész koncertje hallható. Majd ezt követően Miles Davisre emlékezünk.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Borzasztóan érdekel az, hogy a jazznek az útjai, azok mondjuk a 20-as, 30-as évektől kezdve, ahonnan mi folyamatosan még máig is hallgatunk zenét, aztán az 50-es évek, a 70-es évek, ezek a nagyon feltűnő, fantasztikus művészek, mint akár a Coltrane vagy a Miles, mind-mind tolják előre ezt a vonatot. És most azt gondolom, hogy most beértünk eddig egy folyón úszkáltunk, ami szépen ment, vitt előre, de most beértünk egy tengerbe, erről meg vagyok győződve, és ezt, hogyha valaki belenéz a BMC Records kiadványaiba, akkor ezt egyfajta üzenetben el is küldi neki a BMC Records.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Nagy János zongoraművész és Franky Látó hegedűművész koncertje hallható. Majd ezt követően Miles Davisre emlékezünk.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kettő okunk és küldetésünk van itt a Földön, a létezésben lenni. Az egyik, hogy boldogok legyünk, a másik, hogy tanuljunk. És hogyha tanulunk, rácsodálkozunk bizonyos dolgokra, akkor lesz szemünk, hogy lássuk, hogy ez mekkora nagyszerű és milyen gyönyörű, lesz okunk a boldogságra. Ha meg boldog vagyok, akkor meg lesz energiám tanulni. Ha megint tanulok tovább, akkor megint akkor rá tudok csodálkozni. És ezt a kettőt kell fenntartani, mert semmi más nem okoz örömet igazából. Én kergetem magam a boldogság felé.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten a Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Nagy János zongoraművész és Frankie Lato hegedűművész koncertje hallható. Majd ezt követően Miles Davisre emlékezünk.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Magyar Péter bízik a több mint 10 éve húzódó vitáskérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába. Az orosz hadsereg szisztematikus támadásokat mért éjszaka az ukrán katonai infrastruktúrára. A támadásban legalább 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A fő célpont ezúttal Dnipro és Kijev volt. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy 10 kijevi hadüzemet ért csapás. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közben azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de ehhez az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk az Oroszországhoz csatolt régiókat. Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le tisztségéről. Az államfő azt mondta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében sincs helye a lemondásának. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Sándor palotában kereste fel az államfőt, akit ismét lemondásra szólított fel. Belső átvilágítást és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművekkel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest. Több rendőr járőrözik ezentúl Kelenföldön és környékén. A lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak és 16-ot elfogtak. A rendőrség hangsúlyozza, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de a padon ülő hajléktalanokkal szemben nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. És végül az időjárásról. Borult időre készülhetünk holnap, sokfelé előfordul a zápor, zivatar, néhol akár felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni, többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén zivatarok környezetében erős lesz. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, máshogy 25-30 fok várható.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világhírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Nagy János zongoraművész és Frankie Lato hegedűművész koncertje hallható. Majd ezt követően Miles Davisre emlékezünk.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Nagy János zongoraművész és Frankie Látó hegedűművész koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek a Szabcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szabcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében
1: Nagy János zongoraművész és Frenki Látó hegedű művész koncertjét hallották. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2014. április 25-én.
2: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében
1: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Elsőként a legendás trombita művész zeneszerző 1988 és 91 között rögzített Live Around the World koncert lemezét, majd a Quintet 1960-as koncertjét hallhatják. Közreműködik John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers és Jimmy Cobb.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Oh, man, that was nothing, man. That was nothing, man. I do that every night.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékeztünk. Elsőként a legendás trombita művész zeneszerző 1988 és 91 között rögzített Live Around the World koncertlemezét, majd a Miles Davis Quintet 1960-as koncertjét hallották. Közreműködött John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers és Jimmy Cobb. A koncertalbum felvételei Los Angelesben, Grazban, Montpellierben, Rómában, Montreux-ben, Oszakában és Chicagóban készültek 1988 és 1991 között. A Quintet fellépését pedig a Concert Huset Stockholmban rögzítették 1960. március 22-én.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: At words poetic, I'm so

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.